0: auf dich!
1: Oh, Gott, oh, Gott, oh, Gott, oh, Gott, oh, Gott, oh, Gott, oh, Gott, oh, Gott, oh, Gott, oh, Gott, oh, Gott, oh, Gott, oh, Gott, oh, Gott, oh, Gott, oh, Gott, oh, Gott, oh, Gott, oh, Gott, oh, Gott, oh, Gott, oh, Gott, oh, Gott, oh, Gott, oh, Gott, oh, Gott, oh, Gott, oh, Gott, oh, Gott, oh, Gott, oh, Gott, oh, Gott, oh, Gott, oh, Gott, oh, Gott, oh, Gott, oh, Gott, oh, Gott, oh, Gott, oh, Gott, oh, Gott, oh, Gott, oh, Gott, oh, Gott, oh, Gott, oh, Gott, oh, Gott, oh, Gott, oh, Gott, oh, Gott, oh, Gott, oh, Gott, oh, Gott, oh, Gott